0: Bray, Bray, Bray, Bray, Bray.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu. Mi nagy, mi szászik, mi ág. Más az anyuka,

0: Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabadgyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabadgyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök ellen? A szabadgyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vessén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: Sziasztok!
1: Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak megalapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Állatkísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes étvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesttel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Árti, startoljuk el a hétvégét, jön Dash és a Winnie Pooh, itt a kedvenc.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogyha Budapesten kívül éltek. bassfm.hu. Jön a Szügyig Vart Kidding és a Dead Wrong itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem. Hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforra vére. Egy tényleg nagyon jó alkotás. Hát van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse és érkezik az Oh Mama itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bízefem. Hírek.
2: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék minket azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
2: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B érkezik egy nagyon sikeres énekesnő, Amala Ratna Zandile Dlamini néven látta meg a napvilágot 95. október 21-én. A világ úgy ismeri, hogy Doja Cat, jön tőle az Agora Hills.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Jelen pillanatban az első a magyar felkapotta között több mint másfél milliós megtekintéssel, úgyhogy 2026. május 3-án droppolt, jön BSV Nagybogi közöse, Always Be.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesttel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a Kishuszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. 1992-ben kezdte a rappel, és 95-ben már csapatban folytatta, hosszú idő után ismételten visszatért. Jön nálunk MC Göz, érkezik tőle a Te. Itt a 96 Base FM-en, a kedvenc rádiótokban.

SFM, rap, hip-hop, R&B, idézni fogok a következő dalból. Talpra cigányok, Dig de zsiványok, mellettem a család, Reszkes Enemy, Armani gyártó, Beach from Milano, Rolly on my wrist, Click Lock Kennedy. 2025. április 23-án debütált a világhálón, és már a 20 millió feletti ligában focizik. Érkezik a népszerű Dash és a népszerű dala, Talpra cigányok. Itt a 96 SFM-en, na check, az boom!

0: Hip Hop R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

rejtett kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már rég felejtett. Engem Sydney, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

0: már régen felejtett.
1: A következő fél órát egy nagyon-nagyon finom kislánnyal kezdjük, lassan-lassan most már átér a kislányból a dívába. A számai brutálisak, legalábbis ami a videoklip elérést éri. A világon jelen pillanatban a 61. legnépszerűbb dal és klip az övé. Egy divatmárkát karolt föl és beleszűtte a szerelmet. Felteszi a kérdést a dalban, hogy szerethetsz engem, hogyha nem bújtatsz Chanelbe. Érkezik Tyla és a nagy sikerű Chanel, itt a 96 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dőlt meg a Mont Everesten. Ma sok napsütés és 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek szintézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Történelmi rekord dőlt meg a Mont Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mont Everest csúcsára. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jamie a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B.

0: egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Base FM.
2: It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

0: ass into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. Anno volt egy olyan, hogy a nyugati parti hip hop világ és a keleti parti hip hop világ nem különösebben kedvelte egymást. Ennek pozitív hozadéka volt, hogy rengeteg jó dal született, mint például a következő 1995-ből, amely dupla platinát csinált az

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Négyen szenvedtek súlyos égés és sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
2: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál RP, száguldunk tovább két csibésszel, akik hát egészen jó szövegeket írnak, és hát kis turpis dolgok el is vannak benne rejtve, hogyha meghallgatjátok, szerintem fogjátok tudni, mire gondolok. Jön Pifu, Marics Peti és a Swindler itt a Ibiza FM-en.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Megnézzük, mi csúszik le, és honnan, és kitől. Felálló BSV érkezik a bullshit itt a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az Ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen.

előadó hölgyel. Augusztus 11-én lesz 28, amilyen jelölésekkel bír a következő dala. A 2026-os Grammy díjátadón a legjobb zenei videót megnyerte, 2025-ben az MTV Video Music Awards legjobb hip-hop dalát is elhozta. Jön Doechii, Sleepy Hello-val közös dala, és az Anxiety, itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular itt a 96.4 Biz FM-en. To be popular, that's a dream. To be popular, kill anyone. To be popular, sell a soul. To be popular.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
4: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzésre vonatkozó előírásokat is.
4: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten, szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén, ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes pihenést és nagyon szép szombatot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, érkezik BSV, és tulajdonképpen egy szerelmi vallomás, nem mai adal, de még mindig időtálló. Jön a Szavak nélkül, itt a kedvenc rádió.

XFM, Rap, Hip-Hop, R&B, telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok minket érni. 0620-964-99-99. Érkezik tengeren túlról egy kellemes dal, Juice WRLD, Youngboy Never Broke Again, és jön tőlük a Bandit. Itt a 964 XFM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A leg

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper szombatot. Érkezik egy trending, egy magyar dal, nagyon jól sikerült. BSV Nagy Bogi közöse, Always Be Mine. Itt a 96 Ibiza FM-en, hát akkor hangolódjunk rá.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, egyik klasszikus után jön a másik, most például érkezik az 1995-ös Coolio Too Hot. Én ma vele búcsúzom, vasárnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit nagy szeretettel, nektek jó pihenést, a mikrofonnál Árpit hallottátok.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul.

0: Beats FM.
1: 96-1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beats Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta, Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Forte oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Mankindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A 13.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM, Rappi Papár, NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti basztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rae-t vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idejére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Basztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96-ig BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Law Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus start lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-ig BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 BSFM, Rappi, Papár, NBA Revolution vagyok. Haladjuk is tovább az LT Bésztopuszas listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 30 évet és meg sem állunk 1996. május végéig, és megmutatom nektek, hogy melyik dal uralta ebben az időszakban a toplistákat. Ekkoron harmadik helyen Celine Dion Because You Loved Me nevezetű hatalmas lágere állt. Második helyen Mariah Carey Always Be My Baby című slágere hasított, és első helyen Bontex & Harmonyék Crossroads című hatalmas gigászi zenéje állt. Szóval az ohiói ötös hangzása semmihez sem hasonlított, amit korábban a hip-hopban hallottunk. Talán ezért is nyűgözte le későbbi mentorukat Eazy-E-t, aki még 10 éves korukban szerződtette őket 1993-ban. Még mielőtt megjelent volna az első igazi albumuk, Eazy elhunyt, a Bontex tagjai gyászukat pedig a Crossroads című dalban fogalmazták meg. A Straight Outta Compton című filmben szerepel is egy jelenet, ahol Eazy-E már a kórházi ágyán látható egy Bontex kazettával a kezében. Végül több mint 2 millió példány fogyott a singleből, több héten át vezette az amerikai slágerlistát, néhány éve pedig a XXL Hip Hop magazin szakértői a 90-es évek 5. legfontosabb rap számának választották, úgyhogy érkezik ez a gigászi dal, jön Bontex & Harmony és Crossroads című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.
1: Bass Top 20.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Kamek Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Bécse FM, Rap Hip Hop R&B. Elindítjuk ezt a szombatot velem Széles Izával. Hozom nektek DaBaby-t, Roddy Ricch-et, és tőlük jön a Rockstar.
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Seven the kids.

96.4 FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek K-Kevint, aki óriási buli csapott a Budapest Parkban, most pedig jön az LL Juniorral közös daluk, ami nem más, mint a Csavargó.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Pifut, aki júniusban új dallal fog droppolni. Addig is pörög nektek, változnak a helyek.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Na hozom nektek a nagy magyar triumvirátust, Dest, Azariet és Young Flight, akik egyébként a magánéletben barátok is. Pörög tőlük a Walk in a Street.
1: West to the east side.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentorom Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rap, hip-hop, R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Doja Cat-et, aki hamarosan új albummal fog előrukkolni, ami kicsit R&B-sebb és a pop irányt fogja felvenni. Addig is pörgetem nektek az Agora Hills-t.

0: 96.4
1: Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

Ne feledjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Dest és Young Flight, a két jó barátot. Tőlük indítom a nagy sikerű Oh Mama című szerzeményüket.

XFM, rap, hip-hop, R&B. Hozom nektek Drake-et, akinél úgy néz ki, hogy még mindig él a Kendrick Lamarral közös beefje, ugyanis több új számában odaszúr Kendricknek, de persze más celebeknek is. Minden esetre most itt nálunk a Nokia című szerzeménye jön.

Na, ahogy mondtam, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is. Kaptam is egy üzenetet Zolitól. Szia Iza, mindig a Bass FM-et hallgatom, és nagyon szeretem az old school előadókat. Hogyha tudnál játszani nekem egy DMX-et, annak nagyon örülnék. Na hát ezt most tudom is neked teljesíteni, ugyanis jön DMX-től a Rough Riders Anthem, méghozzá 1990.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Belevágunk egy újabb órába velem Széles Izával. Hozom nektek Manuelt, akinek fantasztikusan sikerült a Budapest Parkos koncertje, mind a kettő, mert hogy duplázott. Most pörgetem is tőle az ott is elhangzott Needy című szerzeményét.

0: 96.4 BSFM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4. Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, hogy továbbra is lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Lunist, és 1995-ig meg sem állunk a következő slágerig, ami nem más, mint az Agar 5 on it. Úgyhogy mindenkinek hangerőt fel!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk az együtt turnézó Kendrick Lamar és SZA, és a közös szerzeményük a Luther.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut, tőle indítom a Változnak a helyek című szerzeményét.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig 1999-ig meg

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Rap, hip-hop, R&B. Na gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, hogy továbbra is tudtok minket online is hallgatni, méghozzá a bizfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Jack Harlow-t, akinek a Monica Tour néven elnevezett turnéjára több új dátum érkezett. Ez azért is nagy szó, mert ez az első headliner turnéja kb. 3 év után. Most pörgetem is tőle a First Class című szerzeményét.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek a 2025-ös X-Faktor győztesét, aki nem más, mint Belánó. Sikert sikerre halmaz, és ha így folytatja, hát elég jó kis előadó lesz belőle. Pörgetem is tőle a Starboyt.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, mára búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy maradjatok velünk. Mindenkinek további szép szombat délutánt kívánok. Köszi, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Hoffi, és érkezik egy hamisítatlan nyugati parti klasszikus is, az első Snoop Dogg album, igazi nagy sikere, a Who Am I? Kezdeni azonban magyar dallal fogunk, érkezik a Schwindler Marics Petiéktől itt a 96.4 Bass FM-en.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

himnusz következik, a Smack That természetesen Akon-tól és Eminemtől, ennek a tracknek a beatjét pedig Eminem egy régi szerzőtársával, a kitűnő jazzzenész Louis Restoval közösen írta, aki már a 80-as évek közepétől kezdve gyakorlatilag állandó szereplője volt a detroiti zenei életnek, Eminem pedig ott talált rá, és tökéletesen működik mind a mai napig kettőjük közt a kémia, hiszen Resto mester nem csak a Lose Yourself-et írta együtt Eminemmel, hanem például a legutóbbi Eminem lemez gyakorlatilag összes dal.

szakma, amiből több mint 10 millió példány fogyott el csak az Egyesült Államokban. A folytatásban pedig jön a track, amivel ezt a nagyon-nagyon szépen csillogó lemezt kiérdemelte. Roddy Ricch, ez pedig a The Box itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4, Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbasztága. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Elképesztő sikere után az egész rap világ nagyon kíváncsian várta, hogy Snoop Dogg, akit akkor még Snoop Doggy Dognak hívtak, az első saját szóló lemezén mivel fog előrukkolni. A produceri székben természetesen a legendát Dr. Dre-t hallhattuk, Snoop pedig gyakorlatilag megszolgálta ezeket a várakozásokat, hiszen a rap világ legnagyobb példányszámban elkelt debütáló albumát hozta össze. Ez volt a legendás 93-as Doggy Style, amin természetesen hallhattuk gyerekkori barátait, Nate Doggot, valamint Warren G-t is többek között. A folytatásban jön a legnagyobb siker, ez a Who Am I? What's My Name? Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: kell.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: A következő órát magyar dallal indítjuk, érkezik a Sötét, a hamarosan új albummal jelentkező Jude Law-tól, abszolút megéri, tehát a folytatásban is a Beats FM-mel maradni.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondom, hogy kik lesznek azok az előadók, akik várnak rátok ebben a 60 percben. Jön majd Ganna, itt lesz Post Malone, énekel majd egyenesen Torontóból, az R&B világ csúcsáról, The Weeknd, az old school rajongók és az underground hip-hop rajongók pedig magának, Pharoah Munchnak is örülhetnek majd, jön tehát a Rawkus Records éra, egyik legemblematikusabb trackje is ebben az órában. Kezdeni azonban egy egyelőre úgy tűnik One Hit Wonderrel fogunk, Paul Russell ugyanis a Lil Wu-Tang sikerét egyelőre nem tudta megugrani, de ez a dal remek, forog itt a 96.4 Bass FM-en. Let me tell you.

azért mégiscsak a rap világ Batman és Robin párosa Dr. Dre és Eminem, ezt a megtisztelő címet pedig a Without Me videoklipjének köszönhetik, ami annyira emlékezetesre sikerült, hogy aztán jó pár évvel később egy újabb videóban felelevenítették ezeket a karaktereket. Viszont most jöjjön az eredeti, jön a Without Me Eminemtől, itt a 96.4 Bass FM-en.

Glorillának azonban ilyenkor megvan a tökéletes telefonszám a telefonjában, hogy kit kell felhívnia. Jó barátja ugyanis J. Cole, akinek a tolla, hogyha lehet így fogalmazni, az egyik legélesebb az egész rap szakmában. Annál jobb, hogyha valaki J. Cole-t felhívja, talán csak az lehet, hogyha elakad egy dalszöveggel, hogyha magát Kendrick Lamart tudja felhívni. Viszont szerintem J. Cole is mindenben tud segíteni, Glorillának biztosan. A folytatásban jön egy olyan track, amiben talán néhány szó erejéig maga J. Cole is besegített, ez a Wannabe, amiben Megan Thee Stallion működik közre, itt a 96.4 Base FM-en.

0: Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata.
1: Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

beatet, ezt a legendás beatet is ő készítette, egészen pontosan egy 70-es évekbeli Godzilla film filmzenéjének a felhasználásával. Ő maga kérte a kiadóját, hogy rendezzék ennek a hangmintának a jogi oldalát a japán szerzőkkel, ők azonban ezt nem tették meg, így a japán cég, aki a jogokat birtokolta, egy ponton levetette a Ferromance CD-ket és lemezeket a polcokról, pont abban a pillanatban, amikor kezdett óriási siker lenni és közeledett az aranylemez státusz felé, viszont így senki nem tudott belőle venni hónapokon keresztül, amíg a bíróságon nem rendezték a jogi ügyeket, így Ferromance-nak az egész karrierje során végül nem lett egyetlen aranylemeze sem. De ez a dal mindettől függetlenül legendás, érkezik tehát a Simon Says itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Get the fuck up. Long Al. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap.
1: Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Notorious B.I.G. 54. születésnapját, ami egyben a Bass Ride születésnapja is, ugyanis éppen 4 évvel ezelőtt hallhattátok az első adást. A szülinapozás mellett belefülelhettek majd a Redman épp 25 éves albumába, ajánlok nektek koncerteket, jön majd Stormzy, Ice Cube és Leon Thomas is a következő 2 órában. Az első dal azonban akár csak egy jó Funkmaster Flex mixtépen egy remek R&B rap együttműködés lesz, méghozzá a napokban új albummal visszatért Mayától és Jay-Z-től. Mayát még a Ghetto Superstar-ral ismerte meg a világ, most pedig Retrospect címmel hozott nekünk egy remek klasszikus R&B albumot, amin Too Shortot, Snoop Dogot és kisebb meglepetésre még 21 Savage-et is hallatjuk. Most azonban, ahogy ígértem, Jay-Z-vel jönnek közösen ez a Best of Me Part 2, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: I'm focused, man. Tell Stout to holler at me, man. Young Hova.

94 Pace FM, Rap-Hip Hop R&B csütörtökön ünnepelte volna 54. születésnapját a valahaért egyik, hanem a legnagyobb rap előadó maga, a legenda, The Notorious B.I.G. Mindössze 24 éves volt, amikor Los Angelesben 1997 tavaszán halálos lövések érték. Ezt a történetet azt gondolom, hogy mindenki ismeri, de talán a 90-es évek végén még a legnagyobb rajongói sem gondolták volna, hogy majdnem 30 évvel később a világ túlfelén is rengeteg tizenéves hordja majd a pólóján Biggie arcát, és hallgatja az olyan örök klasszikusait, mint a Juicy, a Big Papa, vagy éppen a Hypnotize. Nagyon boldog égi születésnapot Biggie Smallsnak, most DJ Premierrel kopogtat be közösen az ajtónkon. Ez a Kick in the Door, itt a 96.4 Pace FM-en.

R&B egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

kell ezen a tavaszon 7 világsztárok pesti koncertje nélkül, óriási szerencsénkre tegyük hozzá. Redman és Sean Paul után jövő héten Exhibit érkezik újra Magyarországra, ha már néhány éve még a születésnapját is nálunk ünnepelte. A Liquid Crew legendája élő zenekara élén 2 koncertet is ad majd, az elsőt szerdán a Barba Negrában, a másodikat pedig Pécsen, a Káptalan kertben. Nyugati parti rap rajongóknak ez a buli alap, akár csak azoknak, akik mondjuk már az At the Speed of Life album és a Paparazzi óta követik a mester karrierjét. A folytatásban Nate Dogg-gal érkezik együtt, jön a Multiply itt a 96.4 Bass FM-en, amit néhány nap múlva biztosan élőben is lehet majd hallani.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, június 11-én és tartol a labdarúgó világbajnokság, aminek ebben az évben az USA, Mexikó és Kanada ad majd otthont. Az amerikai nyitó eseményen fellép majd Future, de az old school rajongók számára van egy érdekes másik vonatkozása is a 2026-os foci VB-nek. Készítettek ugyanis nemrég egy reklámot a világbajnoksághoz Timothy Chalamet főszereplésével, azt hiszem, hogy ez már sokat elárul a videó minőségéről, és amiben az olyan aktuális ikonok mellett, mint mondjuk Lamine Yamal, látható Zidane és Del Piero is, sőt a visszaemlékezés résznél egy Busta Rhymes klasszikus is hallható, kisebb meglepetésre a Wuha Got You All in Check. Hát azt hiszem, hogy a készítőknek remek zenei ízlése volt. A folytatásban érkezik Busta Rhymes a saját válogatottjával, igaz, hogy ők nem fociznak, hanem kosaraznak, jön vele B-Real, Coolio, LL Cool J és Method Man, ez a Hit 'Em High, itt a 96.4 Bass FM.
1: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd DMX, 50 Cent, Redman és A$AP Rocky is. Ez továbbra is a Baseline negyedik szülinapi adása. A mikrofon mögött DJ Venom. A folytatásban pedig a francia Rilez érkezik, aki jövő vasárnap visszatér Budapestre. Övé volt a tavalyi Sziget egyik legjobb koncertje. Arra is képes volt kb. Egy hónapja, hogy egyetlen dallal egy órán át táncoltasson egy klubnyi embert a fővárosban. Bizony, 24 órán át folyamatosan piros festékbe mártotta korábban a kezét, hogy az új albumának az összes borítóján a saját tenyér lenyomata szerepeljen, szóval emberünk gyakorlatilag bármire képes, ezt pedig 31-én a Parkban szerintem egy remek koncerttel bizonyítja majd. Jön tőle most a Thank God, itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, 25 éves lett a napokban a funk Dr. Redman Malpractice című lemeze. A Let's Get Dirty című klub himnusszal robbant be az arcunkba, ami annyira jól sikerült, hogy még Christina Aguilera is elkészítette belőle a saját változatát, természetesen Redmannel közösen. A második siker róla pedig legalább ennyire váratlan volt, az angol drum and bass producerrel Adam F-fel közös Smash Something volt az ugyanis, ami a budapesti Redman koncert nyitódala is volt egyben a múlt héten. Egyedül a borító nem sikerült túl fényesen, mondjuk a korábbi zseniális borítókhoz képest, elég csak a Muddy Waters-re vagy a There is a Dark Side című Redman lemezekre gondolni. Boldog 25. születésnapot a Malpractice albumnak, ennek a keleti parti klasszikusnak, jön is róla az emlegetett Let's Get Dirty, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, a Beastie Boys legendája Mike D szóló turnéra érkezik Európába. Egészen pontosan a fiai zenekarával játszik majd új dalokat és Beastie klasszikusokat egyaránt 9 állomáson át, Párizstól Londonig. Mikor MCA elhunyt, Ed Ruckkal megfogadták, hogy Beastie koncert nem lesz többet soha, helyette írtak azonban egy remek könyvet, készítettek belőle aztán egy zseniális egyedi dokumentumfilmet, és fantasztikusan ápolják mind a mai napig barátjuk emlékét. Most a Beastie rajongók színpadon is láthatják azonban Mike D-t, aki továbbra is remek formában van, és bátran kísérletezik az új dalaiban. Most jön a zseniális triótól a Body Moving itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride 4. szülinapi adásában.
1: Ready? One. You will do this 4 times with the left, 4 with the right, then 8 times with

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Pesten kívül is.
0: bassfm.hu.
2: Most lemegy benne

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, egészen pontosan a negyedik születésnapi Bass Ride adást. Én DJ Venom vagyok. Jövő héten két klasszikus albumot is ünneplünk majd, egyet a keleti, egyet pedig a nyugati partról. Jön majd akkor a Lost Boys és a Delinquent Habits is. Mára még egy Nas tracket tartogatok nektek, kedvenc Queensbridge-i MC zsenénk, ugyanis nem csak a mikrofon mögött nagyon sikeres, hanem az üzleti életben is. Nemrég nyitott ugyanis egy étterem komplexumot, méghozzá ugyanabban a manhattani épületben, ahol élete első lemezszerződését is aláírta, ez volt az Illmatic-re vonatkozó papír. Hát ilyen szép karrier út is kevés akad, jön is a mestertől a Made You Look itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 Vészefem, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio Show-t hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nash és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brida Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beatekkel készülök majd nektek. Az alapítjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Pia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik party beindítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Grayboy és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat este várunk titeket a Superfly Radio Show-ban.

itt a Szoboptáj Rádió Show, én pedig Bréda Bia vagyok. Minden szombaton 8 és 10 óra között mixelek nektek. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-en tudjátok megtenni. Nem állunk meg a zenével, érkezik Music Soul Chart is a Make You Happy, úgyhogy ha

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Breda Bia vagyok, és ez pedig itt a Szupafly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Breda Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afro beat-tel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Szupafly Radio Show a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobaplay Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en, a Szobaplay Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában én állok a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zenéjé a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban. Check it.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit klasszikusabb irányba.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én, Breda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfél.

0: you, Nikki. I love you.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit Six Nine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mixeim során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát Six Nine és a Genie itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokatlan Radio Show-ban mixelek nektek, este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább,

Lépj be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop,
3: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4
3: Bass FM.

0: 96.4. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.